Vissza a híd vasszerkedarra töltötték fel a képeket, zsekére másznak ki az egyetemisták, egy internetes videó. Állnak egy ideig, aztán több kamerállásból.